0: Blatt.
1: Blatt.
2: Blatt.
3: Blatt.
2: Blatt.
1: Blatt.
2: Blatt.
1: Blatt.
2: Blatt.
1: Blatt.
0: Blatt.
1: Blatt.
2: Blatt.
1: Blatt.
0: Blatt.